másto vonat, vajt és tihe, oda lent ti valgajat, spekle flieszoklá, vajt spúr, ihan oft träumt,